0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert mit

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Kodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Ihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúra Terjeszt Szövetkezet.

ha megjelentem én az elő, társaságba csinos hölgyek elő. Mindegyik bájosan mosolygott rám, és flörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észrevesz,

0: Nincsen fia a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak.
0: Mert nincs szíve a galambomnak.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja? Karja? Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lísztejszín szappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!
2: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

volt egy kislány, Albert Irsán, híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leány, nem orrolt, megérte. Hogy megkértem másnap délben, meghívott ebédre. Mesós volt a levesem, szerelmes a kedvem.

ha jön az éj a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan alszunk.

az ajtad lángja ége, de holnap egyedül vagyok. Tisza virágom, mi szerelmünk, ha jön az éj, a ködbe hull. Nem sírtunk még, s nem is nevettünk, és már is lassan alkunk.

0: bocsásd meg, hogy szívem tiéd lett, és ne felejts el sohasem.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Alle moim te bee, nincsen nekem, legfeljebb szép emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki,

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen!

0: go riding.
1: Nay, nay.
0: Why, you like riding, don't you?
1: Nay, nay.

Se van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több. Neve van egy hetes, van két hetes, van négy hetes, sőt több. Bár ez a dal ugye bár nagyon füle, de mégis röhögni kell, nagyon füle. Neve van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt több.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lórán Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona, Honti Hanna. A magyar szöny Lala Karola. Toponál...

Szerelem, ez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: serelen hez nemkel ísz, szerelem hez kell egy kislány és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, ne tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
1: Egy a fontos ma már, a tananyag, keletető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét el is mondhatsz előre, na sajnálom.

koldus vagy léha, s a fiú csal néha, az mind mellékesít. Mert szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell szenni.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

Visszor hívna engem, visszor sírna engem, egyszer még mindent megbocsát.

0: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülő támadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták.

furcsa, hogy az ember szeret, de a szíve után mégsem mehet, hogy a szív csak dobog, ver, for, dalol, és a boldogság az még sincs sehol. Milyen furcsa, hogy az ember remél, de a remény az csak vágy, s a vágy az nem él. Mennyi édes álom jön, s elsuhan. Aki álmodik, az boldogtalan.

0: hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.
1: Der neue Opel Kopf. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.

jó szemed ül több, mint ezernyi drága kő. Te vagy nekem, tudd meg, hogy te vagy nekem, a tavasz és a világ, számomra megszűnt a múlt.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!

Я сегодня грущу, мне чудится повсюду наяву жар твоих рук.

hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tönnyökörött lett. Vettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A bácsi után nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírfilló tud lihek. Vettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett.

0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

Ne, ott fogik onnan jobb dolgod nincsen, csak egyet nincsen, gyönyörű kincsen. S már jön a pincér, hogy egykor kapelhevítsen, s kedvede nincsen.

0: ehhez nem jó dolog. Szerencse, hogy unikumtól gyorsan meg is gyógyulok. Ez nem gyógyszer ám, de mégis minden bajra jó nagyon. Épp ezért jó kedvel mindig ezt dúdolgatom.
1: Ha de az unikumnál jobb titokom nincsen, csak egyet nincsen. Gyönyörű kincsem, s már jön a pincér, hogy egykor tartal felítsen, s kedvelderén.

0: Zenekini szerkesztőni bűsorszámunk végetért. Köszöntőd Rögön Lente, Váradi Magda, Martin Zsumi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar Sírus Figyes vezényésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházadból. Addig egy kis tánzenét adunk.
1: Kérem, megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir. Kérem, megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a súhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir, bonsoir.

En egymásra könyvet néhez, és az első napon kérem egy édes mesehúzást.

a tanulság jó emberek, az a időt, aki megeg, ne lépjen a pódiumra fel. Az a időt, menjen félre, minimum egy vénkecskéhez, jobb ha ő, mint mama.

ragyog, szomjas vagyok, csak így áll, ne kocint. Jó kedvem van, barátom, így kell élni, belátom. Álomszerű, édes terű, ez a legnagyobb kint.

0: cognome Bofogiager.
1: Bofogiager.
0: Oh, madame. Bofogiager. Ame tjöldinne kofutan sojstörnynne hisser. Búcsúztaván zogogni kell, mert elsírt, amíg börtönbe vitték el. Madame, miszot is sajnálja, ebédre nem megy el.
2: La la la la, ri-ta-ta.

A szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozókért.

szabályos kedvesem, mint egy cirmos úgy simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kedvesem, mint te círmos út simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

0: la rumba, hold on is a jumba, minden tánc ma nulla, csak a szamba jó.
1: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
2: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: gozar.
1: Sárkori kókárnok megvan minden adagja jó, és ezért napról-napról még szebben fütyül a rigó.
0: Lennék rigó én is, és kegyed egy ribónő, és akkor majd megérti,

sárgalikó, várnak meg van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért ebedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegegyebán. A rigó egyet füttyen, itt ott fent a rigotán.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Radio Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok. Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenetőnél 24 fok volt.

0: J1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
1: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
2: Rájöttem, hogy ha a kés tartót jobban elfordítom, akkor...
3: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
4: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
5: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
6: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefont!

çok levetten, alça dördek felekten. Ami vagyok,

az átlagnál kissé külön vagyok. És a fiúk, ha a szemükbe nézel, sátánná válnak mind az angyalok. Szerettem, szerettem, ami vagyok, az lettem.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Tehát opera következik. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

kell, hogy péntek, a jó vagy szombaton, az néki rossz, de húz az alkalom. Rendes kislány!

amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!

Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

dinlamar gitti geçen, indute da serere, yıl takmara zor güne, iş ni istemin o ki güne. Ketten ütün kapadın, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek. A kis leány ilyetten karjaidban esett, felkaptad ő, kicsit meg símogattad, ránéztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

Lamar git szigeten, indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány.

szívem legyen ma hű, hit ön oly gyönyörű. Egy csomót kérek, és akkor az élet meglátja,

0: Nacional RT. YDNC 740 kilociclos, onda larga. YDNW 4870 kilociclos, onda corta. YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada. Desde Maracaibo, Venezuela.
1: Parancsot a hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rész új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
0: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpa.

0: Mondja, marha, miért oly bús?
1: Újra itt a jó ponthús.
2: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Mikor természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

sarkot ittek, ő sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez utasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kell.

Él egy kis rózsika szó, csábító a nóta, hogyha szívből fakadó, bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Hűszfa furujámhoz, tel ide a babám, hadd lássa mosolyát, piros ajakát. Hűszfa furujám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját majd elhúzom én.

egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit forvás legyen, egy kicsit

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Csütörtök.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap.
2: Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
5: Y'a des gens sur la terre à qui tout réussit. Y'a des gens au contraire qui ne sont pas vernis. Moi depuis mon enfance, même au tir au nougat, je n'ai jamais eu de chance et pourtant malgré ça, je me dis tout de même, ça doit changer un jour. C'est pas toujours les mêmes et tôt ou tard ce sera mon tour. Si j'avais la veine, gagner les 5 millions dans ma vie quotidienne, pas quelque transformation. Un soir je m'arrête, j'achète les journaux. Qu'est-ce que je vois en manchette? Mon numéro. J'arrive chez moi d'un bond, avec la joie dans l'âme, et je crie à ma femme, ça y est, nous les avons. Boum, là ma belle-mère qui